0: situación natural. Kedvenc üdvözlés kármencet.
1: Vitált transzit, kedvem egyszer.
2: Deux cent vingt centrales, 2-5 dans notre territoire.
1: Deux cent vingt-huit.